A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már nem súlyog Tamás az államfő, több területet érint az alaptörvénymódosítás, egyre kevesebb a netes átverés. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Mától nem súlyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke. A volt államfő a napokban írta alá az alaptörvény 17. módosítását. Akkor úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. A köztársasági elnök feladatait Forsthoffer Ágnes házelnök veszi át, a parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter, Polgár Judit sakk nagymestert kéri fel a köztársasági elnöknek, várhatóan még a mai napon. Az alaptörvénymódosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Hatékony volt a Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az ellopott összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
2: A törvényi előírás szerint, hogyha a megerősített ügyfél hitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kár a bank köteles megteríteni a különböző ingyenes limit módosítások, központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és a ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
1: Önkénteseket keresnek szúnyog hangok rögzítésére, csak egy mobiltelefon és egy új alkalmazás, a MosquiTune kell hozzá. A beküldött felvételek a mesterséges intelligencián alapuló faj felismerő rendszerek fejlesztését segítik, emellett a hazai szúnyogállomány monitorozásához is fontos adatokat szolgálnak. A kutatók szerint minél több felvétel érkezik az ország különböző pontjairól, annál pontosabbá válhat a rendszer. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat. Sok napsütésre van ma kilátás, a gomoly felhőkből egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat. Északon erős lesz a nyugati északnyugati szél. Délután 25 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló idő vár ránk. A jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik csapadék, egész héten szeles időnk lesz. Ma pedig hideg front hat a szervezetünkre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Veszélyezteti az aszálya híd cölöpöket. Aktívabbak az őzek. Gyermekek vakációját segíti a város. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehetett egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagy vadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatos vezessünk.
1: A rekordalacsony tiszai vízállás miatt egyre nagyobb veszély fenyegeti a Szolnoknál látható több száz éves híd cölöpök maradványait. A szoljon.hu-nak a Damjanich János Múzeum régésze Kertész Róbert elmondta, a víz alatt évszázadokon át jó állapotban megőrződött tölgyfa szerkezetek a levegőre kerülve korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Az idei aszály miatt újabb cölöpök is láthatóvá váltak, és egyre jobban kirajzolódik a két egykori híd nyomvonala. A maradványokon jelenleg kormeghatározó vizsgálatok zajlanak. A régész szerint minden újabb nap, amelyet a cölöpök a levegőben töltenek, tovább gyorsítja pusztulásukat. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak a kézmosás, illemhely használat, ill lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
1: A polgármesteri hivatal dolgozóinak gyermekei számára ismét napközis nyári tábort indított Szolnok önkormányzata, tudatta a város. A két héten át tartó programban összesen 45 gyermek vesz részt. A tábor a Családbarát önkormányzat program része és szakmaorientációs foglalkozásokkal, környezettudatos programokkal, budapesti kirándulásokkal, művészeti és sportfoglalkozásokkal várja a résztvevőket. Az első turnusban a gyerekek már a kalandparkban is próbára tették ügyességüket. A tábor megvalósításában több szolnoki intézmény is közreműködik. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
4: Ez a faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérjük a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
1: Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon, gyógytornán és gyógymasszázson vehettek részt a látássérültek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a vakok és gyengénlátók Jász-Nagykun Szolnok vármegyei egyesületének egészségnapján vérnyomás, vércukor, koleszterin, csontsűrűség és légzésfunkciós vizsgálatokat is végeztek, emellett egészségügyi tanácsokat is adtak a résztvevőknek. A programon bemutatták a látássérülteket segítő eszközöket, köztük a beszélő vérnyomásmérőt, a beszélő és tapintható órákat, valamint segítséget nyújtottak az okostelefonok akadálymentes beállításához is. A rendezvény a Vakbarát településekért program részeként valósult meg. Újra elérhetők az MR vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Kicserélték a berendezés meghibásodott hűtési rendszerét, a sikeres próbaüzem után pedig ismét fogadják a betegeket. Az MR készülék meghibásodása miatt korábban átmenetileg szüneteltek a vizsgálatok, ezért a betegeket más egészségügyi intézményekbe irányították. A kórház tájékoztatása szerint a javítás befejeződött, így a diagnosztikai ellátás ismét a megszokott rendben működik. Bevált a Tiszatónál bevezetett vízi trafipax a rendőrség szerint. Már néhány hét alatt érezhetően csökkent a gyorshajtás. A Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrök június vége óta közösen ellenőrzik a vízi járművek sebességét. A tapasztalatok szerint a jetskik és a motorcsónakok visszafogottabban közlekednek, és kisebb hullámokat keltenek. A gyorshajtókat a partról és a vízről is ellenőrzik, kisebb sebesség túllépésnél pedig figyelmeztetést is alkalmazhatnak. Az elmúlt hétvégéken 6 ittas vízi járművezető ellen indult eljárás, 3 orrfalászt pedig feljelentettek. A legmagasabb 65 ezer forintos helyszíni bírságot eddig még senkire sem szabták ki. Külső támogatást kér Abony az elöregedett ivóvízhálózat felújítására, írja a szoljon.hu. A képviselőtestület egyhangú döntéssel támogatta, hogy a városvezetés hazai vagy uniós forrásért forduljon a döntéshozókhoz. A teljes hálózat korszerűsítése a becslések szerint több mint 4,5 milliárd forintba kerülne. Ezt az önkormányzat saját költségvetéséből nem tudja finanszírozni. A város ivóvízhálózatának 78%-a még a 70-es 80-as években épült azbeszt cement csövekből áll. A közelmúltbeli hőség idején vízfogyasztási korlátozást is be kellett vezetni, de a szolgáltató intézkedéseinek köszönhetően minden háztartásban biztosított volt az ivóvízellátás. Még idén megújulhat a balesetveszély miatt lezárt Aranyi Sándor úti fahíd Szolnokon. A szoljon.hu információi szerint a felújítás előkészítése már zajlik. A város a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel és a Műszaki Egyetem szakembereivel közösen dolgozik a terveken. A tervezés már mintegy 90%-os készültségnél tart. A végleges műszaki tartalom jóváhagyása után derül ki, pontosan milyen munkákat kell elvégezni. A híd hónapok óta le van zárva, ezért a környéken élők jelenleg nem tudják használni az átkelőt a Nefag erdő felé. A város bízik abban, hogy a felújítás még az idei évben elkészül. Megváltozott a nyitvatartás a nyári időszakban a szolnoki könyvtárokban. Honlapjukon tudatták, hogy a Versegi Ferenc és a Hild Viktor könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként zárva tart. Emellett több hetes nyári szünetet is tartanak. A Versegi Ferenc könyvtár augusztus 3-a és 24-e között lesz zárva, a Hild Viktor könyvtár pedig csak augusztus elején nyit ki. A Szandaszőlősi Fiók könyvtár július 27-től augusztus 9-éig, a kertvárosi, plegykafalui és Tallinn városrészi fiókönyvtárak pedig augusztus teljes hónapjában nem fogadják az olvasókat. Az intézmények a nyári szünet után a megszokott rendszerint nyitnak ki. Martfű is helyet kapott az idei Orgonapont fesztivál programjában. A koncertsorozat augusztus 3-a és 30-a között zajlik országszerte, Martfűn pedig augusztus 16-án várják a közönséget a Szent Tamás apostol templomba. Az esten Túri Nagy János orgonaművész és Bognár Szabolcs trombitaművész lép színpadra. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kiegyensúlyozottabb időjárásra készülhetünk környékünkön. A legtöbb előrejelzés szerint a korábbi forróság után mérsékeltebb, 26-28 fok körüli nappali csúcshőmérsékletek várhatók. Az éjszakák is kellemesen felfrissülnek. A napsütés mellett időnként felhők is érkeznek, de tartósan borult idő nem valószínű. Egy-egy futó zápor vagy gyenge zivatar továbbra sem zárható ki.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok július 20-án. Ebben az évben már 201-szerre kelt fel a nap 5 óra 8-kor. Isten éltesse az illéseket és a szülinaposokat. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jön rögtön a Black Cat-ek a Heartless-szel, de csak Krisztina Aguiléráink után. Lady Marmalade, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék. Where's all my soul, sisters? Let me hear y'all.

0: Best of FM a legjobb zenék. Alapvetően napos idő lesz egy-egy futózáporral az Alpok alján, a maximum pedig egy picit kellemesebb, frissebb, a legmelegebb pillanatokban is csak 30-31 fok lesz ma. Ennek lehet örülni, és a hírek utáni zenének. Britney Spears Toxicja folytatja mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hatékonyan a kibercsalások ellen. Új klímákat kapott a MÁV kórház. Zöldül, szépül Szolnok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 20-a van, hétfő. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye. Fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
2: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfél hitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni a különböző ingyenes limit módosítások, központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is érett be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
1: 10 új klímaberendezést helyeztek üzembe a szolnoki MÁV kórházban. A szoljon.hu emlékeztetett, az intézmény eredetileg nem szerepelt a kormányzati klímafejlesztési programban, végül azonban biztosították a beruházáshoz szükséges forrást. A munkálatok előtt az elektromos hálózatot is fejleszteni kellett, hogy alkalmas legyen a berendezések működtetésére. A szükséges átalakításokat és a klímák telepítését néhány nap alatt elvégezték. A fejlesztésnek köszönhetően az érintett kórházi helyiségek hűtését mostantól az új berendezések biztosítják. Tovább folytatódik a közterületek és játszóterek rendbetétele Szolnokon. A Városüzemeltetés közösségi oldalán számolt be róla, hogy a Hilt téren tereprendezést végeznek és a zöld területet tartják karban. Tavaly ezen a területen felújították a padokat, új öntözőrendszert telepítettek és cserjéket ültettek. A munkák a város játszóterein is folyamatosan zajlanak, jelenleg a szandaszőlősi grundokat teszik rendbe. A tervek szerint fokozatosan valamennyi játszótéren elvégzik a szükséges karbantartási és tereprendezési feladatokat. Most pedig híreink végén pár mondatban az időjárásról. Kellemes nyári idő vár ránk. A nappali hőmérséklet többnyire 25 és 28 fok között alakulhat, ami már jóval elviselhetőbb lesz a korábbi kánikulánál. A napsütés továbbra is meghatározó marad, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan még kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de a legtöbb helyen hosszabb száraz időszakokra számíthatunk. A szél időnként élénkebbé válhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Ezt a fenn a legjobb zenék. Napsütéssel indul a hét a gomoly felhőkből, amelyek itt-ott megjelenhetnek. Egy-egy futózápor, esetleg zivatar az Alpok alján és északkeleten lehet. A maximum 25-31 fok között alakul, kicsit felfrissült tehát a levegő, nem nagyon merészkedik 30 fok fölé a hőmérő higanyszála. Ma sem, holnap sem és holnap után sem. Ez a jó hír, és az is, hogy jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, az Atomic Kittentől a Besten. Jó reggelt!

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 órához érkezünk, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék, például a Five-tól. Vagy Zsédától.

0: Hívható SMS Viber számunk nem változott. 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A görögdinnye a kedvencünk. Bombariadó volt Szolnokon. Minden ötödik ellenőrzésnél találtak hibát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 20-a van, hétfő. Idén is a görögdinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. A dinnyevásárláshoz Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
2: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni, ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
1: Bombariadó miatt zárták le péntek este a szolnoki polgármesteri hivatalt és az autóbusz pályaudvart. A szoljon.hu megtudta, a bejelentő azt állította, hogy mindkét helyen robbanó szerkezetet helyeztek el. A rendőrök az érintett épületeket kiürítették és átvizsgálták, de bombát nem találtak. A polgármesteri hivatal alatt működő szórakozóhelyet is el kellett hagyniuk a vendégeknek. A rendőrség közveszély okozás miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. Több szabálytalanságot is feltártak a fogyasztóvédők a vármegye fesztiváljain és vendéglátóhelyein. Július második hétvégéjén 10 településen összesen 28 ellenőrzést végeztek, és minden ötödik esetben találtak valamilyen szabálytalanságot. Tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal. A leggyakoribb probléma a hiányos vagy nem egyértelmű árfeltüntetés volt. A kisebb hibák miatt figyelmeztették az érintett vállalkozásokat, a súlyosabb szabályszegést elkövetőkre pedig bírság várhat. Több Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településre is ellátogat a kormányablak busz ezen a héten. Hívta fel a figyelmet a kormányhivatal. Kedden Tiszaigaron, Tiszaőrsön és Nagyivánon, szerdán Kenderesen, Berekfürdőn és Kunmadarason várják az ügyfeleket. Csütörtökön Jászkísérre, Jász-Szentandrásra és Jász-Iványra, pénteken pedig Jász-Dózsára, Jász-Jákóhalmára és Jász-Telekre érkezik a mobil ügyfélszolgálat. Kiegyensúlyozottabb időjárásra készülhetünk környékünkön. A legtöbb előrejelzés szerint a korábbi forróság után mérsékeltebb, 26-28 fok körüli nappali csúcshőmérsékletek várhatók. Az éjszakák is kellemesen felfrissülnek. A napsütés mellett időnként felhők is érkeznek, de tartósan borult idő nem valószínű. Egy-egy futó zápor vagy gyenge zivatar továbbra sem zárható ki.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt, jó hetet kívánok július 20-án, hétfőn az Illések névnapján. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Aki utánozna, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155. Nem sokára a Crystal Waters elsőként, viszont Jerry Halliwell jön.

0: Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok július 20-án hétfőn. Ma van a Hold napja, annak emlékére, hogy 1969-ben ezen a napon lépett elsőként ember a Holdra az Apollo 11-2 űrhajósa személyében. Ők ugye Neil Armstrong és Buzz Aldrin voltak. A folytatásban pedig hamarosan a Five dala jön, az Everybody Get Up, most pedig Tayo Cruzé, a Troublemaker a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Ezt a legjobb zenék, jó reggelt. Mindjárt 7:30, úgyhogy meghallgatjuk a legfrissebb híreket. A végén részletes időjárás jelentés. Pár szóban annyit, hogy kicsit enyhébb, kellemes nyári idő lesz, maximum 30 fokkal, sok napsütéssel, egy-egy gomoly felhővel, az Alpok alján némi futózáporral. Jó reggelt, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155. A hírek után Kim Mezellel megyünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Folytatódik a bőrrákszűrés program. Buszon raboltak ki egy fiatalt. Segítség a szolnoki iskola kezdéshez. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 20-a van, hétfő. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegyszűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak. A következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el. Mondta rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrés. Is végeznek.
1: Letartóztattak egy 27 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy Szajolból Szolnokra tartó buszon rabolt ki egy 17 éves fiatalt. Az ügy kapcsán a szoljon.hu azt írta, először a telefonját kérte el egy hívásra, később azonban pénzt követelt tőle és veréssel fenyegette. A fiú végül 10.000 forintot adott át. A buszsofőr látva a történteket a férfi tudta nélkül értesítette a rendőrséget. Az egyenruhások így már Szolnokon várták a járatot, majd elfogták a gyanúsítottat. A férfi néhány héttel korábban szabadult a börtönből. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Idén is tannévkezdési támogatással segíti a nehezebb anyagi helyzetben élő szolnoki családokat a város. Olvasható a szoljon.hu-n. A támogatást azok a helyi szülők igényelhetik, akik saját háztartásukban nevelik iskolás gyermeküket, és a családban az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170.000 forintot. A jövedelemtől függően gyermekenként 10, 15 vagy 20.000 forint járhat. A kérelmeket augusztus 31-ig lehet benyújtani. A szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatal szociális támogatások osztályán kérhető, vagy Szolnokváros honlapjáról tölthető le. A támogatást postán vagy bankszámlára utalva fizetik ki. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemes nyári idő vár ránk. A nappali hőmérséklet többnyire 25 és 28 fok között alakulhat, ami már jóval elviselhetőbb lesz a korábbi kánikulánál. A napsütés továbbra is meghatározó marad, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan még kialakulhat egy-egy szápor vagy zivatar, de a legtöbb helyen hosszabb száraz időszakokra számíthatunk. A szél időnként élénkebbé válhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: do.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 20-án, hétfőn. Sok boldogságot a névnapos illéseknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 57 évvel ezelőtt ezen a napon először lépett ember a Holdra.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: 1947-ben a mai napon született Carlos Santana, 10-szeres Grammy-díjas, mexikói származású amerikai gitáros, minden idők leghíresebb latin rock zenésze. ...1964-ben ezen a napon született Chris Cornell, amerikai énekes, dalszerző, a Soundgarden és az Audioslave zenekarok egykori frontembere. ...1966. július 20 megszületett Stone Gossard, a Pearl Jam gitárosa, alapítója. 1980-as születésű Gisele Bündchen zárja, brazil szupermodell, a 2000-es évek egyik első számú kifutó sztárja. Sok boldogságot kívánok még egyszer az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 a számunk.
3: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Budapest legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hatékonyan a kibercsalások ellen. Új klímákat kapott a MÁV kórház. Zöldül, szépül Szolnok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 20-a van, hétfő. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye. Fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
2: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, központi visszaelésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
1: 10 új klímaberendezést helyeztek üzembe a szolnoki MÁV kórházban. A szoljon.hu emlékeztetett, az intézmény eredetileg nem szerepelt a kormányzati klímafejlesztési programban, végül azonban biztosították a beruházáshoz szükséges forrást. A munkálatok előtt az elektromos hálózatot is fejleszteni kellett, hogy alkalmas legyen a berendezések működtetésére. A szükséges átalakításokat és a klímák telepítését néhány nap alatt elvégezték. A fejlesztésnek köszönhetően az érintett kórházi helyiségek hűtését mostantól az új berendezések biztosítják. Tovább folytatódik a közterületek és játszóterek rendbetétele Szolnokon. A Városüzemeltetés közösségi oldalán számolt be róla, hogy a Hilt téren tereprendezést végeznek és a zöld területet tartják karban. Tavaly ezen a területen felújították a padokat, új öntözőrendszert telepítettek és cserjéket ültettek. A munkák a város játszóterein is folyamatosan zajlanak, jelenleg a szandaszőlősi grundokat teszik rendbe. A tervek szerint fokozatosan valamennyi játszótéren elvégzik a szükséges karbantartási és tereprendezési feladatokat. Most pedig híreink végén pár mondatban az időjárásról. Kellemes nyári idő vár ránk. A nappali hőmérséklet többnyire 25 és 28 fok között alakulhat, ami már jóval elviselhetőbb lesz a korábbi kánikulánál. A napsütés továbbra is meghatározó marad, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan még kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de a legtöbb helyen hosszabb száraz időszakokra számíthatunk. A szél időnként élénkebbé válhat.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Előttük még egy friss közlekedési info. Baleset történt az M0-áson, az M1-es felé, az M51-es csomópontnál. 10 kilométeres a dugó a nulláson, de beállt az M51, az 51-es főút, az 5-ös főút, illetve az M5-ös is a főváros felé 6-7 kilométeren a nullás csomópont előtt. Kitartási utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Rögtön a Fat Sense Mall előtte még a Unique, most pedig Usher jön. DJ Garas Falling in Love, 4 perccel múlt 8. Jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Balesetekkel indul a hét sajnos. Az M0-áson az M1-es felé az M51-es csomópont után többen ütköztek. Egy sáv járható, a 0-áson kb. 10 kilométeres a dugó, az M5-ösön a főváros felé a 0-ás csomópont előtt 6-7, de beállt az 51-es főút is Dunaharasztinál. Baleset történt korábban az M1-esen is, Budapest felé Bicske térségében az átterelt belső sávban autó és teherautó ütközött. A 37-es kilométernél a korlátozás már megszűnt, de a torlódás csak lassan oszlik fel. Jó utat! Már is itt a következő a 90-es és 2000-es évekből. Király Viktor dala,

0: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb hír, hogy véget ért a kánikula, kellemes nyári időnk lesz, maximum 30 fokkal, sok napsütéssel, részletek hamarosan, aztán az a Shania Twain folytatja, akinek életéről nem sokára film készül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Do up a do up shoe.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A görögdinnye a kedvencünk. Bombariadó volt Szolnokon. Minden ötödik ellenőrzésnél találtak hibát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 20-a van, hétfő. Idén is a görögdinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. A dinnyevásárláshoz Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
2: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni, ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
1: Bombariadó miatt zárták le péntek este a szolnoki polgármesteri hivatalt és az autóbusz pályaudvart. A szoljon.hu megtudta, a bejelentő azt állította, hogy mindkét helyen robbanó szerkezetet helyeztek el. A rendőrök az érintett épületeket kiürítették és átvizsgálták, de bombát nem találtak. A polgármesteri hivatal alatt működő szórakozó helyet is el kellett hagyniuk a vendégeknek. A rendőrség közveszély okozás miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. Több szabálytalanságot is feltártak a fogyasztóvédők a vármegye fesztiváljain és vendéglátóhelyein. Július második hétvégéjén 10 településen összesen 28 ellenőrzést végeztek, és minden ötödik esetben találtak valamilyen szabálytalanságot. Tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal. A leggyakoribb probléma a hiányos vagy nem egyértelmű árfeltüntetés volt. A kisebb hibák miatt figyelmeztették az érintett vállalkozásokat, a súlyosabb szabályszegést elkövetőkre pedig bírság várhat. Több Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településre is ellátogat a kormányablak busz ezen a héten. Hívta fel a figyelmet a kormányhivatal. Kedden Tiszaigaron, Tiszaőrsön és Nagy Ivánon, szerdán Kenderesen, Berekfürdőn és Kunmadarason várják az ügyfeleket. Csütörtökön Jászkísérre, Jász-Szent Andrásra és Jász-Iványra, pénteken pedig Jász-Dózsára, Jász-Jákóhalmára és Jász-Telekre érkezik a mobil ügyfélszolgálat. Kiegyensúlyozottabb időjárásra készülhetünk környékünkön. A legtöbb előrejelzés szerint a korábbi forróság után mérsékeltebb, 26-28 fok körüli nappali csúcshőmérsékletek várhatók. Az éjszakák is kellemesen felfrissülnek. A napsütés mellett időnként felhők is érkeznek, de tartósan borult idő nem valószínű. Egy-egy futó zápor vagy gyenge zivatar továbbra sem zárható ki.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
3: Let's go, girls.

Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 20-án hétfőn, itt az új hét, új szelek fújnak az időjárás tekintetében. Enyhébb, kellemesebb nyári idő lesz a következő napokban. A maximumok nagyjából 30 fok körül, inkább alatta alakulnak. Sok napsütés, egy-egy futózáporral. Egyetlen egy kószagól döntött tegnap a foci VB-n. Spanyolország a trónkövetelő legyőzte a címvédő Argentínát. Visszáll a rend, lehet újból sorozatokat nézni, családi életet élni, és a legjobb zenéket hallgatni. Ezt persze mindentől függetlenül is lehet, a nap 24 órájában itt a Besten. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, George Michael-től és Mary J. Blige-tól.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kis lépés az embernek, nagy lépés az emberiségnek hangzott el 57 évvel ezelőtt, 1969-ben ezen a napon, amikor először lépett ember a Holdra. Ezt a távolságot a következő órában is megtesszük, sőt, oda-vissza. To the Moon and Back jön majd a Savage Garden, a VIP pedig még mindig keresi azt, akit nem talál. Keresem a hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Folytatódik a bőrrák szűrés program. Buszon raboltak ki egy fiatalt. Segítség a szolnoki iskola kezdéshez. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 20-a van, hétfő. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegyszűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak. A következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el. Mondta rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrés is végeznek.
1: Letartóztattak egy 27 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy Szajolból Szolnokra tartó buszon rabolt ki egy 17 éves fiatalt. Az ügy kapcsán a szoljon.hu azt írta, először a telefonját kérte el egy hívásra, később azonban pénzt követelt tőle és veréssel fenyegette. A fiú végül 10.000 forintot adott át. A buszsofőr látva a történteket a férfi tudta nélkül értesítette a rendőrséget. Az egyenruhások így már Szolnokon várták a járatot, majd elfogták a gyanúsítottat. A férfi néhány héttel korábban szabadult a börtönből. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Idén is tannévkezdési támogatással segíti a nehezebb anyagi helyzetben élő szolnoki családokat a város. Olvasható a szoljon.hu-n. A támogatást azok a helyi szülők igényelhetik, akik saját háztartásukban nevelik iskolás gyermeküket, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170.000 forintot. A jövedelemtől függően gyermekenként 10, 15 vagy 20.000 forint járhat. A kérelmeket augusztus 31-ig lehet benyújtani. A szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatal szociális támogatások osztályán kérhető, vagy Szolnokváros honlapjáról tölthető le. A támogatást postán vagy bankszámlára utalva fizetik ki. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemes nyári idő vár ránk. A nappali hőmérséklet többnyire 25 és 28 fok között alakulhat, ami már jóval elviselhetőbb lesz a korábbi kánikulánál. A napsütés továbbra is meghatározó marad, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan még kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de a legtöbb helyen hosszabb száraz időszakokra számíthatunk. A szél időnként élénkebbé válhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Továbbra is kaotikus a helyzet az M0-ás körgyűrűn, ahol az M1-es felé az M51-es csomópontja után többen ütköztek. Az M0-áson 10 kilométeres a torlódás, de beállt az M51, az 51-es főút, sőt az M5-ös is a főváros felé 7-8 kilométeren torlódik. Kitartást, jó utat, a dugó baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155, már is dübörög a Buddy Rockers dala.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: A fél három, kopog a hajna, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

Ezt a FM a legjobb zenék. Hónapok óta attól hangos a média, hogy majd Madonna fellép az idei foci VB halftime showjában. Hát fel is lépett, ha lehet fellépésnek nevezni. Egy előre rögzített klippet láttunk, melynek végén a játékos kijáró bejáratáig bátorkodott kijönni Madonna. Talán két sort, ha énekelt élőben. Részemről a tipikus sok hűhó semmiért esete forgott fent. Sola álmával megyünk tovább. You're the one I love a besten.

Best FM, a legjobb zenék. Azzal a Brit Morcsibával folytatjuk a hétfő reggelt, akik legutóbb tavaly ősszel koncerteztek Magyarországon. Idén pedig nem is olyan sokára visszatérnek, a Sziget Fesztivál 0. napján adnak koncertet a Hajógyári szigeten. Most a Rome Wasn't Built in a Day szól tőlük a legjobb zenék között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Sajnos nincs változás az M0-áson korábban történt baleset miatt kialakult káoszban. Az M1-es felé vezető oldalon az M51-es csomópont után ütközött több autó, emiatt 10 kilométeres a dugó csak a nulláson, majdnem ugyanekkora az M5-ösön Budapest felé, illetve az M51-es és az 51-es főút is teljesen beállt. Kitartást, jó utat! Lady Gaga-val megyünk tovább, kézenfogva. Hold my hand, a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Igazi sztárdömping volt a tegnapi foci VB döntőjében. Láthattuk többek között Shakirát, Madonnát, Justin Bieber, Tom Cruise-t és a 10 után érkező Robbie Williams-t is. És nem utolsó sorban nosztalgiázhatunk majd a jazz meg azzal is.
2: Csepp a tengerben, itt földre ejt egy kósza csillag.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, rögtön 10 óra. Jönnek a friss hírek, utána pedig újból a legjobb zenék szólnak a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hatékonyan a kibercsalások ellen. Új klímákat kapott a MÁV kórház. Zöldül, szépül Szolnok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 20-a van, hétfő. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye. Fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
2: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfél hitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni a különböző ingyenes limit módosítások, központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
1: 10 új klímaberendezést helyeztek üzembe a szolnoki MÁV kórházban. A szoljon.hu emlékeztetett, az intézmény eredetileg nem szerepelt a kormányzati klímafejlesztési programban, végül azonban biztosították a beruházáshoz szükséges forrást. A munkálatok előtt az elektromos hálózatot is fejleszteni kellett, hogy alkalmas legyen a berendezések működtetésére. A szükséges átalakításokat és a klímák telepítését néhány nap alatt elvégezték. A fejlesztésnek köszönhetően az érintett kórházi helyiségek hűtését mostantól az új berendezések biztosítják. Tovább folytatódik a közterületek és játszóterek rendbetétele Szolnokon. A Városüzemeltetés közösségi oldalán számolt be róla, hogy a Hilt téren tereprendezést végeznek és a zöld területet tartják karban. Tavaly ezen a területen felújították a padokat, új öntözőrendszert telepítettek és cserinket ültettek. A munkák a város játszóterein is folyamatosan zajlanak, jelenleg a szandaszőlősi grundokat teszik rendbe. A tervek szerint fokozatosan valamennyi játszótéren elvégzik a szükséges karbantartási és tereprendezési feladatokat. Most pedig híreink végén pár mondatban az időjárásról. Kellemes nyári idő vár ránk. A nappali hőmérséklet többnyire 25 és 28 fok között alakulhat, ami már jóval elviselhetőbb lesz a korábbi kánikulánál. A napsütés továbbra is meghatározó marad, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan még kialakulhat egy-egy szápor vagy zivatar, de a legtöbb helyen hosszabb száraz időszakokra számíthatunk. A szél időnként élénkebbé válhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Olyan hatalmasságoktól ebben az órában, mint például Michael Jackson, Gloria Estefan, de zenél a Bastille, énekel rögtön Seal, mindenek előtt Eve érkezik a Gangsta Lovin-nel, 4 perccel múlt 10. Jó munkát, jó utat kívánok, Maxim Levente vagyok. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számunk.

Rest FM a legjobb zenék. Csillámos kék melegítőben énekelte a foci VB döntője előtt Robbie Williams a FIFA hivatalos himnuszát. Ő jön most a She's the One-nal a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Baleset történt korábban az M0-áson, az M1-es felé az M51-es csomópont után. A sávzárás megszűnt, viszont a kialakult torlódás csak lassan oszlik föl. Továbbra is torlódik az 51-es főút, az M51-es, és még a 0-áson is tapasztalható araszolás. Baleset történt az M5-ösön is Budapest felé Ócsa előtt, ott 4-5 kilométeren torlódnak az autók. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom az infót 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számú.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: John M. Chu, a Big Hit filmek rendezője, jegyzi majd a Britney életrajzi filmet. A délelőtt utolsó órájában szól majd a Crazy és a Compact Disco dala is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ellenőrzik a reklámokat és az üzletek feliratait. Rekordforgalom várható a használt autópiacon. Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Országos ellenőrzést indított a Fogyasztóvédelmi Hatóság a magyar nyelvű reklámok miatt. Azt vizsgálják, hogy a sajtóban, a rádió és televízió műsorokban, a szabadtéri hirdetéseken, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatók megfelelnek-e a nyelvvédelmi szabályoknak. Tavaly az ellenőrzött reklámok közel harmadánál találtak szabálytalanságot, ezért összesen 5,2 millió forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének magyarul kell megjelennie. Idegen nyelv használata csak magyar fordítással együtt megengedett. Tovább szárnyal a használt autópiac Magyarországon. Az első fél évben több mint 490 ezer személyautó cserélt gazdát, ami csak nem 6%-os növekedés az egy évvel korábbi rekordhoz képest. Júniusban több mint 85 ezer adásvételt regisztráltak. Ez az egyik legerősebb havi eredmény. A szakértők szerint az év végére újabb rekord születhet. Vádat emeltek azzal a férfivel szemben, aki felgyújtott egy rendőrautót a gödöllői rendőrkapitányság előtt. A vád szerint a gödöllői térségben élő férfi égés gyorsító anyaggal leöntötte, majd meggyújtotta az egyik parkoló szolgálati autót, amely teljesen kiégett a múlt hónap elején. A rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a többi járműre és az épületre. A Buda környéki járási ügyészség nagyobb kárt okozó rongálás büntettével vádolja a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit. Pótlóbuszokra kell átszállni a Vámosgyörg-Gyöngyös vasútvonalon. Mától augusztus 31-ig pályafelújítás miatt szünetel a vonatforgalom ott, ezért a teljes szakaszon MÁV buszok közlekednek. Az 1,1 milliárd forintos beruházás után megszűnnek a sebességkorlátozások, szeptembertől pedig ismét 80 km/h sebességgel haladhatnak a vonatok. A Budapest és Vámosgyörg közötti járatok menetrendje alig változik, a pótlóbuszok menetideje viszont hosszabb lett. Változásokkal kapcsolatos további részletekről a mavcsoport.hu oldalon lehet tájékozódni. Végül lesen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Szinte zavartalan napsütés lesz, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatóak, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabban maradhatnak a maximumok. Késő estére döntően 18 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap a déli délnyugati harmadban több felhő, kevesebb napsütés valószínű, helyenként azonban előfordulhat csapadék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Let's get it started, azaz kezdődjön hát a délelőtt utolsó órája, a Black Eyed Peas dalával készül a Hooligans, jön Mark Anthony, itt lesz Sophie B. Hawkins, a Backstreet Boys, Sharam Zséda és a Simply Red is hívható, SMS Viber számunk 0620-5555-155. Sok boldogságot a névnapos illéseknek, és Isten értesse a szülinaposokat is, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hétfő van, ami azt jelenti, hogy a Best FM esti mix műsorában a Night Shift-ben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House slágerei szólnak majd. 6-tól a házigazdától, White Boy-tól, 7-től Lauer Christiantól. A következő percekben a Backstreet Boys, a Compact Disco, most pedig Sophie B. Hawkins jön.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk az M0-ás M1-es felé vezető oldalán, az M51-es csomópont közelében korábban több autó ütközött, a 23-as kilométernél megszűnt a korlátozás, de a kialakult torlódás csak lassan oszlik fel. Dolgoznak az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon, Pákoszt környékén az 57-es kilométernél a külső sávot lezárták, így szakaszos torlódásra kell számítani már a 42-es kilométertől. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és a Rizzo Kicks-el indul a hétfő délután. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, találkozzunk holnap reggel is. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nőtt az ország élő fakészlete, továbbfejlesztik az amerikai elnök repülőgépét. Az ország egy részét megtépázta tegnap a vihar. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Csaknem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly Magyarország élő fakészlete. Az élő környezetért felelős minisztérium adatai szerint az ország erdeiben már több mint 423 millió köbméter fa található, ami közel 4 millió köbméteres növekedés egy év alatt. Bővült az erdőterület is, ezen belül az őshonos fajok állománya szintén emelkedett. A legelterjedtebb fafaj továbbra is az akác, ezt követi a tölgy és a cser. Tavaly több mint 7,5 millió köbméter fát termeltek ki Magyarország. Fontos határidőre figyelmezteti a szülőket a kormány. Legkésőbb július 22-ig kell jelezni az iskola felé, ha a gyermek sajátos nevelési igényű, különben nem kerül be időben az oktatási nyilvántartásba. Ez azért lényeges, mert az iskola kezdési támogatás megállapításánál a magyar államkincstár kizárólag a hivatalos oktatási adatok alapján dönt. Több mint 1000 doboz gyanús gyógyszerkészítményt foglaltak le a NAV pénzügyőrei az M5-ös autópályán. Egy bolgár furgon által vontatott lakókocsiban 1100 doboz tablettát és 131 levél, illetve ampullás hormonkészítményt találtak, köztük potencia növelőszereket is. A szállítmányhoz nem voltak meg a szükséges engedélyek és okmányok, ráadásul a készítményeket nem az előírások szerint szállították. A hatóság szerint felmerült a gyógyszerhamisítás gyanúja, az ügyben a rendőrség nyomoz. Átmenetileg kivonják a forgalomból Donald Trump amerikai elnök új Air Force One repülőgépét. A Katartól ajándékba kapott Boeinget egy hónapra műhelybe viszik, hogy korszerűbb védelmi rendszerekkel szereljék fel. Trump szerint a gépen már több fejlesztést is elvégeztek, de a cél a maximális védelem. A New York Times korábban arról írt, hogy a repülő gyorsított átalakítással állt szolgálatba, ezért többek között nem rendelkezik rakéta és elektromágneses támadások elleni rendszerrel. Több helyen károkat okozott a tegnapi vihar az ország nyugati felében. A katasztrófa védelemhez kidőlt fák, leszakadt ágak és vezetékek miatt érkeztek bejelentések. Érden egy iskola tetejét is megbontotta a szél, több főúton pedig a kidőlt fák akadályozták a közlekedést. A nap nagy részében sok napsütésre számíthatunk, csak időnként zavarhatják meg a napsütést felhősebb időszakok. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul. A nyugati határ közelében ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Estére 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap a déli és délnyugati térségekben felhősebb időre van kilátás, míg az ország többi részén a délelőtti napos idő után gomoly felhők képződnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délután, felhőtlen hétfőt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, és hát itt vagyunk a nyár közepén, úgyhogy jöhetnek a legjobb zenék, igazi nyári hangulat, forróság, mi kell még, mondjuk egy kis nyaralás. Remélem, hogy sokan most indultak el, és éppen Best FM-et hallgatnak. Jön a Rizzle Kicks, úgyhogy velük indulunk. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Remélem, hogy csodásan telt a hétvégéjük, és egy kicsit kikapcsoltak, vagy éppen aktívan töltötték az elmúlt napokat. Kinek van még hátra a nyaralás? Nagyon remélem, hogy sokunknak, és ezt a magam nevében is tudom mondani. Nekem már nincs olyan sok hátra, és én már nagyon-nagyon várom, bevallom őszintén. Na, de jöhetnek még azért a nyári tervek a mai délutánon is, és persze azokat is várom, azokat az üzeneteket, akik már túl vannak rajta, és szívesen elmesélnék. Hozok azért ma is napkérdését. Itt leszünk egész délután együtt a legjobb zenék között, mindenféle információra is számíthatnak, és egyszerűen jó hangulatra. Úgyhogy a Salt-n Pepával már suhanok is tovább, jön a Shoop, aztán pedig Michael Gray és a The Weeknd, hogy legyen egy kis hétvége. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan utaznak, autóznak, na persze nem csak nyaralni, hanem mindenféle dolgukra, úgyhogy vigyázzunk egymásra az utakon, és hogyha bárki bármit lát, jelezze. Nagyon köszönöm. 0620 55 55 150 a számunk, de ide Viber üzeneteket is várok, és SMS-eket is, és én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán munka folyik Pákoszt környékén. Az 57-es kilométernél a külső sáv zárva is van, szakaszos torlódásra kell számítani már a 42-es kilométertől. Aztán az M0-es autó déli szektorán az M1-es autópálya felé, az M51-es autóúti csomópontnál korábban több autó ütközött. A 23-as kilométernél ugyan már megszűnt a korlátozás, de a torlódás egy picit lassan oszlik fel, úgyhogy még arra szólni kell egy kicsit. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart még az útfelújítás, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, akár 20 percet is hosszabb lehet a menetidő. Nagyon köszönöm az infókat előre is, szóval ha bárki bármit lát, jöhet, 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Solvave, ami nem öl meg, ezt a dalt hallottuk az imént, Laci kérdezte tőlem SMS-ben. Egyébként, hogyha van ilyen, hogy tetszik egy dal, és gyorsan tudni akarják, hogy melyik is az, akkor nyugodtan írjanak, vagy hívjanak fel. 0620-55-55-155 a számunk, igyekszem segíteni. Na, következő órában is éneklős, dúdolós dalok jönnek. Pár perc múlva délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Inna is a hat. És majd a Honey Beast is.

0: tudait.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan újra lehet vonatozni Dombóvár és Komló között. Népszerűek a balatoni táborok. A világbajnok spanyolok átvették a vezetést a FIFA világranglistán. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig minden eddiginél szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint egyre több család befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyermekeknek. A következő hetekben több száz tábor várja a fiatalokat a Balaton térségében. Augusztus 1-től újra lehet vonatozni Dombóvár és Komló között. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, ezen a vonalon 400 forintos kedvezményes jegyet válthatnak a fedélzeten az utasok. Vitézi Dávid kitért arra, hogy az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. Dombóvár és Komló között 2023. augusztusában szüntették meg a vonat közlekedést. Pályázatot hirdet a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére a pénzügyminisztérium. A jelentkezéseket a hónap végéig még várják, a komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás például a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program. A részletek elérhetők a kormány.hu oldalon. Mozgalmas hétvégéjük volt a vízimentőknek a Balatonnál. Szántódon egy idős férfit sikerült újraéleszteni, miután rosszul lett a vízen egy matracon. Több más riasztás is érkezett. Egy szapos, elsodródott matracát próbálta utolérni. Egy férfi egy sodródó vitorlás után úszott, két kamaszlányt pedig órákig kerestek szápozás után. A vízimentők magyarországi szakszolgálata ismét figyelmeztet, soha ne ússzunk vagy evezzünk be elsodródott matrac, úszógumi vagy labda után, mert az ilyen esetek könnyen tragédiával végződhetnek. Spanyolország átvette a vezetést a FIFA világranglistán, Magyarország maradt a 39. helyen. A világ és Európa bajnok spanyolok a VB döntőben legyőzött Argentínát előzték meg. Franciaország továbbra is a harmadik, Anglia pedig a negyedik. A magyar válogatott mérkőzés nélkül megőrizte a 39. helyét. A Nemzetek Ligája őszi ellenfelei közül Ukrajna a 33. Észak-Írország a 70. Georgia pedig a 72. pozícióban áll. Szinte zavartalan napsütés lesz, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatók, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabban maradhatnak a maximumok. Késő estére döntően 18 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap ismét a délnyugati harmadban több felhő, kevesebb napsütés valószínű, helyenként azonban előfordulhat csapadék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Felejthetetlen slágerek, egy óra után is itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Már be is készítettem pár igazán forró hangulatú dalt, mint Inna és a Hát, vagy éppen a French Affair és a Sexy. De jön majd a Nightcrawlers, itt lesz Rúzsa Magdi is és a Most Fehérre, de mindezelőtt még Tom Novival indulunk, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek. Szép hétfőt!
0: Best FM!

Veszte fel a legjobb zenék, meg is hoztam a nap témáját. Ma nyelvtanulásra kérdezek, ki hány nyelven beszél, illetve hogy mik azok a nyelvek, amiket akár konyhanyelven is, vagy tényleg csak alapszinten, de egy picit beszél, mi alapján választotta, illetve a felnőttkori nyelvtanulás az az, ami nagyon érdekelne. Ilyenkor nyáron szerintem egyre többször előkerül, főleg, hogyha az ember mondjuk külföldre utazik, hogy egy-egy nyelvet milyen jó is, hogyha tudna, tanulna. Én például a tavaly évben vágtam bele a horvát nyelvtanulásba, nekem a szüleim ebből a szempontból egy kicsit könnyebbség, mert ők tudnak ebben segíteni, viszont szerintem a világ egyik legnehezebb nyelven. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom. Annak idején, amikor németet tanultam, azt mondták, hogy jaj, mert az milyen nehéz, hát szerintem a horvát sokkal nehezebb. Ha egyébként valakinek van valami tuti tipje a horvát nyelv megtanulásához, akkor nyugodtan szóljon. Most már közel egy éve, sőt, most már több mint egy éve tanulom,

0: Vesztefem a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán két autó ütközött össze Tatabánya közelében. Ezt az információt kaptam. Az 56-os kilométernél le is zárták a belső sávot, és torlódás van, ami már 1-2 kilométeres. Egy autó árokba hajtott az M3-ason Vásárosnamény felé, 60 közelében. Az 52-es kilométernél a külső sávon útszűkület mellett lehet haladni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki lát még valamit, akár ezekről a helyekről van információja, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Gringo Star télen-nyára nyár dalát dudoráztuk, így az óra végéhez közeledve. Pár perc és jönnek a legfrissebb hírek, kettőkor utána a Maroon 5 indít, majd jön a Mix We Wonder. És de nem, hogy Freddy is itt lesz a Nincsen Holnap a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A magyar nyelvű reklámanyagokat ellenőrzik, tovább fejlesztik Donald Trump repülőgépét. 30-31 fok körül lesznek a csúcsok ma. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Országos ellenőrzést indított a Fogyasztóvédelmi Hatóság a magyar nyelvű reklámok miatt. Azt vizsgálják, hogy a sajtóban, a rádió és televízió műsorokban, a szabadtéri hirdetéseken, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatók megfelelnek-e a nyelvvédelmi szabályoknak. Tavaly az ellenőrzött reklámok közel harmadánál találtak szabálytalanságot, ezért összesen 5,2 millió forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének magyarul kell megjelennie. Idegen nyelv használata csak magyar fordítással együtt megengedett. Fontos határidőre figyelmezteti a szülőket a kormány. Legkésőbb július 22-ig kell jelezni az iskola felé, ha a gyermek sajátos nevelési igényű, különben nem kerül be időben az oktatási nyilvántartásba. Ez azért lényeges, mert az iskola kezdési támogatás megállapításánál a magyar államkincstár kizárólag a hivatalos oktatási adatok alapján dönt. Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki felgyújtotta egy rendőrautót a gödöllői rendőrkapitányság előtt. A vád szerint a gödöllői térségben élő férfi égésgyorsító anyaggal leöntötte, majd meggyújtotta az egyik parkoló szolgálati autót, amely teljesen kiégett a múlt hónap elején. A rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a többi járműre és az épületre. A Buda környéki járási ügyészség nagyobb kárt okozó rongálás büntettével vádolja a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit. Átmenetileg kivonják a forgalomból Donald Trump amerikai elnök új Air Force One repülőgépét. A Katartól ajándékba kapott Boeinget egy hónapra műhelybe viszik, hogy korszerűbb védelmi rendszerekkel szereljék fel. Trump szerint a gépen már több fejlesztést is elvégeztek, de a cél a maximális védelem. A New York Times korábban arról írt, hogy a repülő gyorsított átalakítással állt szolgálatba, ezért többek között nem rendelkezik rakéta és elektromágneses támadások elleni rendszerrel. Több helyen károkat okozott a tegnapi vihar az ország nyugati felében. A katasztrófa védelemhez kidőlt fák, leszakadt ágak és vezetékek miatt érkeztek bejelentések. Érden egy iskola tetejét is megbontotta a szél, több főúton pedig a kidőlt fák akadályozták a közlekedést. A nap nagy részében sok napsütésre számíthatunk, csak időnként zavarhatják meg a napsütést. Felhősebb időszakok. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul. A nyugati határ közelében ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Estére 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap a déli és délnyugati térségekben felhősebb időre van kilátás, míg az ország többi részén a délelőtti napos idő után gomoly felhők képződnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra is már a hátunk mögött van, úgyhogy a nagy lendület visz minket tovább. Feltéve, hogy a hétvégén kipihentük magunkat. Szóval Anastasia besegít egy kicsit, jön a Feed My News, de esetleg akik még mondjuk úgy, hogy fáradtabbak így hétfőn, mint mondjuk a múlt pénteken, nekik érkezik a Maroon 5 és a Makes Me Wonder. Töltsük együtt a hétfő délután.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenéke. A mai téma nyelvtanulás, főként a felnőttként való nyelvtanulás. Ki hogy áll ezzel, ki milyen nyelveken beszél? Azt írja Kata, magyarul és angolul beszélek, németből még megértek ezt-azt. Most 31 évesen elkezdtem olaszul tanulni, mert annyira beleszerettem Olaszországban. Szerintem felnőttként nehezebb, de sokkal tudatosabban tanul az ember. Ebben teljesen egyetértünk. Azt írja Balázs, nekem az angol a munkám miatt alap, de tavaly belevágtam a spanyolba. Mindig azt mondtam, hogy egyszer megtanulom, most végre eljött az ideje, napi 15-20 percet gyakorlok, és meglepően sokat számít. Imádom a spanyolt. Nekem is szerintem az lesz a következő 0620. Na most úgy beszélek, mintha legalább 5 nyelven beszélnék, de hogy nagyon szívesen megtanulnám a spanyolt. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még egyébként akár a tippek is a felnőttkori nyelvtanulás, az szerintem mindannyiunknak jól jönne. Ha már egyébként tippek, én nagyon sokat nézem különböző nyelveken a filmeket, sorozatokat, vagy amikor az angolt tanultam, akkor angol nyelven néztem, hallgattam mindent, például dalokat, és imádtam őket. Tupac, California Love, ez érkezik a folytatásban, akár ezzel is lehet egy kicsit gyakorolni. 95-be ugrunk vissza az időbe.

0: Veszte fel ma a legjobb zenék, mi újság az utakon, már nézem is az infókat. Erős a forgalom az M7-esen Letenye felé, az M0-es autóúttól Martonvásárig, tehát a 30-as kilométerig szakaszos torlódásra kell készülni. A 81-es főúton Töltés Tava és Pér között egy autó és egy kis teherautó ütközött a 73-as kilométernél, váltakozó irányba halad a forgalom. Az M1-esen Hegyes Halom felé korábban két autó ütközött Tatabánya közelében, az útakadály már megszűnt, de az erős forgalom miatt továbbra is torlódás van a 28-as és a 45-ös kilométerek között. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, a folytatásban is számítok önökre. Ha van információjuk az utakra, küldjék el, vagy hívjanak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Veszélyezteti az aszálya híd cölöpöket. Aktívabbak az őzek. Gyermekek vakációját segíti a város. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy-egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatos vezessünk.
1: A rekordalacsony tiszai vízállás miatt egyre nagyobb veszély fenyegeti a Szolnoknál látható több száz éves híd cölöpök maradványait. A szoljon.hu-nak a Damjanich János Múzeum régésze Kertész Róbert elmondta, a víz alatt évszázadokon át jó állapotban megőrződött tölgyfa szerkezetek a levegőre kerülve korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Az idei aszály miatt újabb cölöpök is láthatóvá váltak, és egyre jobban kirajzolódik a két egykori híd nyomvonala. A maradványokon jelenleg kormeghatározó vizsgálatok zajlanak. A régész szerint minden újabb nap, amelyet a cölöpök a levegőben töltenek, tovább gyorsítja pusztulásukat. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelenések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, illehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lepóliázva árusítható, a direkt napvétel vételi szükséges.
1: A polgármesteri hivatal dolgozóinak gyermekei számára ismét napközis nyári tábort indított Szolnok önkormányzata, tudatta a város. A két héten át tartó programban összesen 45 gyermek vesz részt. A tábor a Családbarát önkormányzat program része és szakmaorientációs foglalkozásokkal, környezettudatos programokkal, budapesti kirándulásokkal, művészeti és sportfoglalkozásokkal várja a résztvevőket. Az első turnusban a gyerekek már a kalandparkban is próbára tették ügyességüket. A tábor megvalósításában több szolnoki intézmény is közreműködik. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
4: Ez a faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni. Emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, vagy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
1: Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon, gyógytornán és gyógymasszázson vehettek részt a látássérültek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a vakok és gyengénlátók Jász-Nagykun Szolnok vármegyei egyesületének egészségnapján vérnyomás, vércukor, koleszterin, csontsűrűség és légzésfunkciós vizsgálatokat is végeztek, emellett egészségügyi tanácsokat is adtak a résztvevőknek. A programon bemutatták a látássérülteket segítő eszközöket, köztük a beszélő vérnyomásmérőt, a beszélő és tapintható órákat, valamint segítséget nyújtottak az okostelefonok akadálymentes beállításához is. A rendezvény a Vakbarát településekért program részeként valósult meg. Újra elérhetők az MR vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Kicserélték a berendezés meghibásodott hűtési rendszerét, a sikeres próbaüzem után pedig ismét fogadják a betegeket. Az MR készülék meghibásodása miatt korábban átmenetileg szüneteltek a vizsgálatok, ezért a betegeket más egészségügyi intézményekbe irányították. A kórház tájékoztatása szerint a javítás befejeződött, így a diagnosztikai ellátás ismét a megszokott rendben működik. Bevált a Tiszatónál bevezetett vízi trafipax a rendőrség szerint. Már néhány hét alatt érezhetően csökkent a gyorshajtás. A Jász-Nagykunszolnok, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrök június vége óta közösen ellenőrzik a vízi járművek sebességét. A tapasztalatok szerint a jetskik és a motorcsónakok visszafogottabban közlekednek, és kisebb hullámokat keltenek. A gyorshajtókat a partról és a vízről is ellenőrzik, kisebb sebesség túllépésnél pedig figyelmeztetést is alkalmazhatnak. Az elmúlt hétvégéken 6 ittas vízi járművezető ellen indult eljárás, 3 orrfalászt pedig feljelentettek. A legmagasabb 65 ezer forintos helyszíni bírságot eddig még senkire sem szabták ki. Külső támogatást kér Abony az elöregedett ivóvízhálózat felújítására, írja a szoljon.hu. A képviselőtestület egyhangú döntéssel támogatta, hogy a városvezetés hazai vagy uniós forrásért forduljon a döntéshozókhoz. A teljes hálózat korszerűsítése a becslések szerint több mint 4,5 milliárd forintba kerülne. Ezt az önkormányzat saját költségvetéséből nem tudja finanszírozni. A város ivóvízhálózatának 78%-a, amíg a 70-es, 80-as években épült, azbesztcement csövekből áll. A közelmúltbeli hőség idején vízfogyasztási korlátozást is be kellett vezetni, de a szolgáltató intézkedéseinek köszönhetően minden háztartásban biztosított volt az ivóvízellátás. Még idén megújulhat a balesetveszély miatt lezárt Aranyi Sándor úti fahíd Szolnokon. A szoljon.hu információi szerint a felújítás előkészítése már zajlik. A város a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel és a Műszaki Egyetem szakembereivel közösen dolgozik a terveken. A tervezés már mintegy 90%-os készültségnél tart. A végleges műszaki tartalom jóváhagyása után derül ki, pontosan milyen munkákat kell elvégezni. A híd hónapok óta le van zárva, ezért a környéken élők jelenleg nem tudják használni az átkelőt a Nefag erdő felé. A város bízik abban, hogy a felújítás még az idei évben elkészül. Megváltozott a nyitvatartás a nyári időszakban a szolnoki könyvtárokban. Honlapjukon tudatták, hogy a Versegi Ferenc és a Hild Viktor könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként zárva tart. Emellett több hetes nyári szünetet is tartanak. A Versegi Ferenc könyvtár augusztus 3-a és 24-e között lesz zárva, a Hild Viktor könyvtár pedig csak augusztus elején nyit ki. A Szandaszőlősi Fiók könyvtár július 27-től augusztus 9-éig, a kertvárosi, plegykafalui és Tallinn városrészi fiókönyvtárak pedig augusztus teljes hónapjában nem fogadják az olvasókat. Az intézmények a nyári szünet után a megszokott rendszerint nyitnak ki. Martfű is helyet kapott az idei Orgonapont fesztivál programjában. A koncertsorozat augusztus 3-a és 30-a között zajlik országszerte, Martfűn pedig augusztus 16-án várják a közönséget a Szent Tamás apostol templomba. Az esten Túri Nagy János orgonaművész és Bognár Szabolcs trombitaművész lép színpadra. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kiegyensúlyozottabb időjárásra készülhetünk környékünkön. A legtöbb előrejelzés szerint a korábbi forróság után mérsékeltebb, 26-28 fok körüli nappali csúcshőmérsékletek várhatók. Az éjszakák is kellemesen felfrissülnek. A napsütés mellett időnként felhők is érkeznek, de tartósan borult idő nem valószínű. Egy-egy futó zápor vagy gyenge zivatar továbbra sem zárható ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Túl a foci VB-n, de még a FIBA 3x3-as fesztivál előtt egy kellemes hét, amit együtt tölthetünk. A stúdióban már Fodor Attila üdvözlet, az Éléseknek és a Margitoknak boldog névnapot kívánok. Elsőként Taylor Swift dalával indítom ezt a hétfő délutánt. Mindjárt szól a You Belong With Me.
0: 102.4 Veszte

átlagos csúccsal számolhatunk majd. Szombaton viszont már túlnyomóan napos idő várható 27 fokkal, vasárnap pedig napos, olykor felhős idő lehet 31 fokos legmagasabb nappali hőmérséklettel. Most a Soul Searcher és a Can't Get Enough a 102.4 Best FM-en.

program ajánlatok a 102.4 Best FM-en. Regi Camp, Lakitelek Tőserdőn ezen a héten, holnap már ott föllép a Nevünk Senki és az Afro Breaks. Szerdán látható többek között Monica Pike és a Fortress, csütörtökön a Láma Dalai és a Polisand, pénteken a New Rise, a Hakumba, illetve a Pannonia All Stars K Orchestra, szombaton pedig a Superstarski, Kopikon és Ladányben 27 koncertek is lesznek. A Smart zenekar koncertje a Múzsák terén látható majd pénteken este 7-től. Szombaton ugyancsak a Múzsák terén Hedgehogs koncert lesz. Kisúj piknik a Zene Pavilonnál szombaton este 8-tól a Deci Band zenekarral. Strandok éjszakája Ceglédfürdőn Tócsa focival este 9-től a Grease zenekarral, 11-től Korival a Happy Ganggel, később pedig az Animal Cannibals-szel. A jövő héten, július 27 és augusztus 2-a között immár 10. alkalommal érkezik Szolnokra a FIBA 3x3-as Nemzetközi Kosárlabda Fesztivál. A Mama Pici Fiai klubkoncertje Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban július 31-én pénteken este 8-tól látható majd. Kecskeméti Summer Fest a Szabadidő Központban július 30-31-én és augusztus 1-én fellép majd többek között Curtis, a Kowalski meg a Vega, Majka, a Valmár, Des, Azaria, Nem az a lány és Szofi, Dr. Béres, az AK26, Pete Junior és Nótár Méri is. A legendás Abba és Boniem slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsnel és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap este 7-től Jászberényben a szabadtéri színpadon. Falunap Jásztelken augusztus 2-án vasárnap 16 órától a Cipő emlékzenekarral, a Republikával, Brennyullal, valamint a Parnograsztal és Tűzi játékkal is. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban augusztus 6-án csütörtökön 18.30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival, Lorán Barnabással. A 102.4 Best FM-en játsszuk a legjobb zenéket, ezek között is most a Go Ship Dalajen, Move in the Right Direction.

0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. A 4-esen Vecsésnél, a 20-as kilométernél van útszűkület, a 82-es 84-es kilométerek között karbantartást végeznek. Az M4-esen Monornál van sávlezárás a 37-es 39-es kilométerek térségében. Az M0-áson az Alacskai pihenőnél kell útszűkületre számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csomópontot építenek az M5-ösön is a 73-as 76-os kilométerek között. Fegyvernek és Nagykörű között az útmenti növényzetet gondozzák. Tiszabúra és Abátszalók között az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Tiszakürt belterületén útépítés miatt van félpályás lezárás. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Nagykörös és Abony között karbantartást végeznek. Nyáregyházán közműépítési munkálat miatt van útszűkület. Jászberényben útszűkület mellett lehet közlekedni a Dózsa-György úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést. Nagykörösön a Szolnoki úton kell útépítésre számítani. Útépítést végeznek Albert-Tirsán a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton és útépítés mellett lehet autózni. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is dolgoznak. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Tápiószelén a Pesti úton kell útépítés mellett közlekedni, Tápió-Bicske több pontján pedig korlátozásokra kell számítani. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Ugyancsak közműépítési munkálatok miatt kell figyelni, és olykor félpályás lezárásra számítani körös tetétlen belterületén. De bármerre is járjanak, közben azért szóljanak a legjobb zenék. Tőlünk itt a 102.4 Best FM-en most Will Smith dalát kapják az úton lévők, Wide Wide West.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 Vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Veszélyezteti az aszály a híd cölöpöket. Aktívabbak az őzek. Gyermekek vakációját segíti a város. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehetett egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatos vezessünk.
1: A rekordalacsony tiszai vízállás miatt egyre nagyobb veszély fenyegeti a Szolnoknál látható több száz éves híd cölöpök maradványait. A szoljon.hu-nak a Damjanich János Múzeum régésze Kertész Róbert elmondta, a víz alatt évszázadokon át jó állapotban megőrződött töltyfa szerkezetek a levegőre kerülve korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Az idei aszály miatt újabb cölöpök is láthatóvá váltak, és egyre jobban kirajzolódik a két egykori híd nyomvonala. A maradványokon jelenleg kormeghatározó vizsgálatok zajlanak. A régész szerint minden újabb nap, amelyet a cölöpök a levegőben töltenek, tovább gyorsítja pusztulásukat. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, íz lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napvétel vételi szükséges.
1: A polgármesteri hivatal dolgozóinak gyermekei számára ismét napközis nyári tábort indított Szolnok önkormányzata, tudatta a város. A két héten át tartó programban összesen 45 gyermek vesz részt. A tábor a Családbarát önkormányzat program része és szakmaorientációs foglalkozásokkal, környezettudatos programokkal, budapesti kirándulásokkal, művészeti és sportfoglalkozásokkal várja a résztvevőket. Az első turnusban a gyerekek már a kalandparkban is próbára tették ügyességüket. A tábor megvalósításában több Szolnok intézmény is közreműködik. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
4: A faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérjük a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
1: Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon, gyógytornán és gyógymasszázson vehettek részt a látássérültek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a vakok és gyengén látók Jász-Nagykun Szolnok vármegyei egyesületének egészségnapján vérnyomás, vércukor, koleszterin, csontsűrűség és légzésfunkciós vizsgálatokat is végeztek, emellett egészségügyi tanácsokat is adtak a résztvevőknek. A programon bemutatták a látássérülteket segítő eszközöket, köztük a beszélő vérnyomásmérőt, a beszélő és tapintható órákat, valamint segítséget nyújtottak az okostelefonok akadálymentes beállításához is. A rendezvény a Vakbarát településekért program részeként valósult meg. Újra elérhetők az MR vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Kicserélték a berendezés meghibásodott hűtési rendszerét, a sikeres próbaüzem után pedig ismét fogadják a betegeket. Az MR készülék meghibásodása miatt korábban átmenetileg szüneteltek a vizsgálatok, ezért a betegeket más egészségügyi intézményekbe irányították. A kórház tájékoztatása szerint a javítás befejeződött, így a diagnosztikai ellátás ismét a megszokott rendben működik. Bevált a Tiszatónál bevezetett vízi trafipax a rendőrség szerint. Már néhány hét alatt érezhetően csökkent a gyorshajtás. A Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrök június vége óta közösen ellenőrzik a vízi járművek sebességét. A tapasztalatok szerint a jetskik és a motorcsónakok visszafogottabban közlekednek és kisebb hullámokat keltenek. A gyorshajtókat a partról és a vízről is ellenőrzik, kisebb sebesség túllépésnél pedig figyelmeztetést is alkalmazhatnak. Az elmúlt hétvégéken 6 ittas vízi járművezető ellen indult eljárás, 3 orrfalászt pedig feljelentettek. A legmagasabb 65 ezer forintos helyszíni bírságot eddig még senkire sem szabták ki. Külső támogatást kér Abony az elöregedett ivóvízhálózat felújítására, írja a szoljon.hu. A képviselőtestület egyhangú döntéssel támogatta, hogy a városvezetés hazai vagy uniós forrásért forduljon a döntéshozókhoz. A teljes hálózat korszerűsítése a becslések szerint több mint 4,5 milliárd forintba kerülne. Ezt az önkormányzat saját költségvetéséből nem tudja finanszírozni. A város ivóvízhálózatának 78%-a még a 70-es 80-as években épült azbeszt cement csövekből áll. A közelmúltbeli hőség idején vízfogyasztási korlátozást is be kellett vezetni, de a szolgáltató intézkedéseinek köszönhetően minden háztartásban biztosított volt az ivóvízellátás. Még idén megújulhat a balesetveszély miatt lezárt Aranyi Sándor úti fahíd Szolnokon. A szoljon.hu információi szerint a felújítás előkészítése már zajlik. A város a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel és a Műszaki Egyetem szakembereivel közösen dolgozik a terveken. A tervezés már mintegy 90%-os készültségnél tart. A végleges műszaki tartalom jóváhagyása után derül ki, pontosan milyen munkákat kell elvégezni. A híd hónapok óta le van zárva, ezért a környéken élők jelenleg nem tudják használni az átkelőt a Nefag erdő felé. A város bízik abban, hogy a felújítás még az idei évben elkészül. Megváltozott a nyitvatartás a nyári időszakban a szolnoki könyvtárokban. Honlapjukon tudatták, hogy a Versegi Ferenc és a Hild Viktor könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként zárva tart. Emellett több hetes nyári szünetet is tartanak. A Versegi Ferenc könyvtár augusztus 3-a és 24-e között lesz zárva, a Hild Viktor könyvtár pedig csak augusztus elején nyit ki. A Szandaszőlősi Fiók könyvtár július 27-től augusztus 9-éig, a kertvárosi, plegykafalui és Tallinn városrészi fiókönyvtárak pedig augusztus teljes hónapjában nem fogadják az olvasókat. Az intézmények a nyári szünet után a megszokott rend szerint nyitnak ki. Martfű is helyet kapott az idei Orgonapont fesztivál programjában. A koncertsorozat augusztus 3-a és 30-a között zajlik országszerte, Martfűn pedig augusztus 16-án várják a közönséget a Szent Tamás apostol templomba. Az esten Túri Nagy János orgonaművész és Bognár Szabolcs trombitaművész lép színpadra. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kiegyensúlyozottabb időjárásra készülhetünk környékünkön. A legtöbb előrejelzés szerint a korábbi forróság után mérsékeltebb, 26-28 fok körüli nappali csúcshőmérsékletek várhatók. Az éjszakák is kellemesen felfrissülnek. A napsütés mellett időnként felhők is érkeznek, de tartósan borult idő nem valószínű. Egy-egy futó zápor vagy gyenge zivatar továbbra sem zárható ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Az Üléseknek és a Margitoknak boldog névnapot kívánok. Ezen a napon született Kásás Tamás vízilabdázó, most ünnepelne Fehér Miklós labdarúgó. A Grace Klinika színésznője Sandra Oh is ezen a napon született, ahogy Carlos Santana is. A zenei kínálatban most Rihanna következik az SOS-szel.
0: 102.4 West FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

A nappali maximumok, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a napsütés gyakran zavarják majd gomoly felhők a térségben, számottevő csapadék nem várható, viszont egy-egy rövid zápor kialakulhat. Élénk erős lesz az északi-északnyugati szél, holnap 28 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, a felhőzetből csapadék nem valószínű, helyenként erős lökésekkel társul majd az északnyugati szél, 25 fok lesz a maximum. Csütörtökön többször erősen megnövekszik a felhőzet, és lehetnek ismételten záporok is, a szél továbbra is élénk lesz, 25 fok lesz ekkor is, pénteken is még lehet záporokra számítani, és 24 fokos csúccsal számolhatunk majd. Szombaton viszont már túlnyomóan napos idő várható 27 fokkal, vasárnap pedig napos, olykor felhős idő lehet 31 fokos legmagasabb nappali hőmérséklettel. A Kool & The Gang 70-es évekbeli dalát dolgozta föl a 90-es években, és ez szól most Coolio.

0: program ajánlatot a 102.4 Best FM-en. Regi Kemp Lakitelek Tőserdőn ezen a héten, holnap már ott föllép a Nevünk Senki és az Afro Breaks, szerdán látható többek között Monica Pike és a Fortress, csütörtökön a Láma Dalai és a Polisand, pénteken a New Rise, a Hakumba, illetve a Pannonia All Stars Ska Orchestra, szombaton pedig a Superstarski, Kopikon és Ladányben 27 koncertek is lesznek. A Smart zenekar koncertje a Múzsák terén látható majd pénteken este 7-től. Szombaton ugyancsak a Múzsák terén Hedgehogs koncert lesz. Kisúj piknik a Zene Pavilonnál szombaton este 8-tól a Deci Band zenekarral. Strandok éjszakája Ceglédfürdőn Tócsa focival este 9-től a Grease zenekarral, 11-től Korival a Happy Ganggel, később pedig az Animal Cannibals-szel. A jövő héten, július 27 és augusztus 2-a között immár 10. alkalommal érkezik Szolnokra a FIBA 3x3-as Nemzetközi Kosárlabda Fesztivál. A Mama Pici Fiai Klub koncertje Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban július 31-én pénteken este 8-tól látható majd. Kecskeméti Summer Fest a Szabadidő Központban július 30-31-én és augusztus 1-én fellép majd többek között Curtis, a Kowalski meg a Vega, Majka, a Valmár, Dash, Azaria, Nem az a lány és Szofi, Dr. Béres, az AK-26, Pete Junior és Nótár Méri is. A legendás Abba és Boniem slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsnelli és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap este 7-től Jászberényben a szabadtéri színpadon. Falunap Jásztelken augusztus 2-án vasárnap 16 órától a Cipő emlékzenekarral, a Republikával, Brennyullal, valamint a Parnograsztal és Tűzi játékkal is. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban augusztus 6-án csütörtökön 18.30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival, Lorán Barnabással. Berkes Olivérrel folytatom a hétfő délutánt, jó vagy rossz legyek a legjobb zenék között.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

94 Best FM, a legjobb zenék. A 4-esen Vecsésnél, a 20-as kilométernél van útszűkület, a 82-es, 84-es kilométerek között karbantartást végeznek. Az M4-esen Monornál van sávlezárás a 37-es, 39-es kilométerek térségében. Az M0-áson az Alacskai pihenőnél kell útszűkületre számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csomópontot építenek az M5-ösön is a 73-as, 76-os kilométerek között. Fegyvernek és Nagykörű között az útmenti növényzetet gondozzák. Tiszabúra és Abátszalók között az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Tiszakürt belterületén útépítés miatt van félpályás lezárás. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Nagykörös és Abony között karbantartást végeznek. Nyáregyházán közműépítési munkálat miatt van útszűkület. Jászberényben útszűkület mellett lehet közlekedni a Dózsa-György úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést. Nagykörösön a Szolnoki úton kell útépítésre számítani. Útépítést végeznek Albert Irsán a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton is útépítés mellett lehet autózni. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is dolgoznak. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Tápiószelén a Pesti úton kell útépítés mellett közlekedni, Tápió-Bicske több pontján pedig korlátozásokra kell számítani. Tiszaújfaluban közmépítési munkát végeznek. Ugyancsak közmépítési munkálatok miatt kell figyelni, és olykor félpályást lezárásra számítani körös tetétlen belterületén. A magyar diszkó királynő Szűcs Judit énekelte annak idején ezt a dalt. A Well Hello feldolgozásában jön a Diszkó Klub, a 102.4 Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Veszélyezteti az aszály a híd cölöpöket. Aktívabbak az őzek. Gyermekek vakációját segíti a város. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehetett egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatos abban vezessünk.
1: A rekordalacsony tiszai vízállás miatt egyre nagyobb veszély fenyegeti a Szolnoknál látható több száz éves híd cölöpök maradványait. A szoljon.hu-nak a Damjanich János Múzeum régésze Kertész Róbert elmondta, a víz alatt évszázadokon át jó állapotban megőrződött tölgyfa szerkezetek a levegőre kerülve korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Az idei aszály miatt újabb cölöpök is láthatóvá váltak, és egyre jobban kirajzolódik a két egykori híd nyomvonala. A maradványokon jelenleg kormeghatározó vizsgálatok zajlanak. A régész szerint minden újabb nap, amelyet a cölöpök a levegőben töltenek, tovább gyorsítja pusztulásukat. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosási, illemhely használat, ír lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napvétel vételi szükséges.
1: A polgármesteri hivatal dolgozóinak gyermekei számára ismét napközis nyári tábort indított Szolnok önkormányzata, tudatta a város. A két héten át tartó programban összesen 45 gyermek vesz részt. A tábor a Családbarát önkormányzat program része és szakmaorientációs foglalkozásokkal, környezettudatos programokkal, budapesti kirándulásokkal, művészeti és sportfoglalkozásokkal várja a résztvevőket. Az első turnusban a gyerekek már a kalandparkban is próbára tették ügyességüket. A tábor megvalósításában több Szolnok intézmény is közreműködik. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
4: Ez a faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérjük a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt. Vidéken is egyre többen.
1: Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon, gyógytornán és gyógymasszázson vehettek részt a látássérültek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a vakok és gyengénlátók Jász-Nagykun Szolnok vármegyei egyesületének egészségnapján vérnyomás, vércukor, koleszterin, csontsűrűség és légzésfunkciós vizsgálatokat is végeztek, emellett egészségügyi tanácsokat is adtak a résztvevőknek. A programon bemutatták a látássérülteket segítő eszközöket, köztük a beszélő vérnyomásmérőt, a beszélő és tapintható órákat, valamint segítséget nyújtottak az okostelefonok akadálymentes beállításához is. A rendezvény a Vakbarát településekért program részeként valósult meg. Újra elérhetők az MR vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Kicserélték a berendezés meghibásodott hűtési rendszerét, a sikeres próbaüzem után pedig ismét fogadják a betegeket. Az MR készülék meghibásodása miatt korábban átmenetileg szüneteltek a vizsgálatok, ezért a betegeket más egészségügyi intézményekbe irányították. A kórház tájékoztatása szerint a javítás befejeződött, így a diagnosztikai ellátás ismét a megszokott rendben működik. Bevált a Tiszatónál bevezetett vízi trafipax a rendőrség szerint. Már néhány hét alatt érezhetően csökkent a gyorshajtás. A Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrök június vége óta közösen ellenőrzik a vízi járművek sebességét. A tapasztalatok szerint a jetskik és a motorcsónakok visszafogottabban közlekednek, és kisebb hullámokat keltenek. A gyorshajtókat a partról és a vízről is ellenőrzik, kisebb sebesség túllépésnél pedig figyelmeztetést is alkalmazhatnak. Az elmúlt hétvégéken 6 ittas vízi járművezető ellen indult eljárás, 3 orrfalászt pedig feljelentettek. A legmagasabb 65 ezer forintos helyszíni bírságot eddig még senkire sem szabták ki. Külső támogatást kér Abony az elöregedett ivóvízhálózat felújítására, írja a szoljon.hu. A képviselőtestület egyhangú döntéssel támogatta, hogy a városvezetés hazai vagy uniós forrásért forduljon a döntéshozókhoz. A teljes hálózat korszerűsítése a becslések szerint több mint 4,5 milliárd forintba kerülne. Ezt az önkormányzat saját költségvetéséből nem tudja finanszírozni. A város ivóvízhálózatának 78%-a, míg a 70-es 80-as években épült azbeszt cement csövekből áll. A közelmúltbeli hőség idején vízfogyasztási korlátozást is be kellett vezetni, de a szolgáltató intézkedéseinek köszönhetően minden háztartásban biztosított volt az ivóvízellátás. Még idén megújulhat a balesetveszély miatt lezárt Aranyi Sándor úti fahíd Szolnokon. A szoljon.hu információi szerint a felújítás előkészítése már zajlik. A város a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel és a Műszaki Egyetem szakembereivel közösen dolgozik a terveken. A tervezés már mintegy 90%-os készültségnél tart. A végleges műszaki tartalom jóváhagyása után derül ki, pontosan milyen munkákat kell elvégezni. A híd hónapok óta le van zárva, ezért a környéken élők jelenleg nem tudják használni az átkelőt a Nefagerdő felé. A város bízik abban, hogy a felújítás még az idei évben elkészül. Megváltozott a nyitvatartás a nyári időszakban a szolnoki könyvtárakban. Honlapjukon tudatták, hogy a Versegi Ferenc és a Hild Viktor könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként zárva tart. Emellett több hetes nyári szünetet is tartanak. A Versegi Ferenc könyvtár augusztus 3-a és 24-e között lesz zárva, a Hild Viktor könyvtár pedig csak augusztus elején nyit ki. A Szandaszőlősi Fiók könyvtár július 27-től augusztus 9-éig, a kertvárosi, plegykafalui és Tallinn városrészi fiókönyvtárak pedig augusztus teljes hónapjában nem fogadják az olvasókat. Az intézmények a nyári szünet után a megszokott rendszerint nyitnak ki. Martfű is helyet kapott az idei Orgonapont fesztivál programjában. A koncertsorozat augusztus 3-a és 30-a között zajlik országszerte, Martfűn pedig augusztus 16-án várják a közönséget a Szent Tamás apostol templomba. Az esten Túri Nagy János orgonaművész és Bognár Szabolcs trombitaművész lép színpadra. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kiegyensúlyozottabb időjárásra készülhetünk környékünkön. A legtöbb előrejelzés szerint a korábbi forróság után mérsékeltebb, 26-28 fok körüli nappali csúcshőmérsékletek várhatók. Az éjszakák is kellemesen felfrissülnek. A napsütés mellett időnként felhők is érkeznek, de tartósan borult idő nem valószínű. Egy-egy futó zápor vagy gyenge zivatar továbbra sem zárható ki.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: A Szolnoki stúdióban pedig továbbra is Fodor Attila. 1940-ben ezekben a napokban jelent meg a Billboard első slágerlistája, 91-ben pedig 14 hétig az angolista élén az IMF az egyetlen slágerükkel, az Unbelievable-lal. Most Pink következik, Don't Let Me Get Me.
0: 102.4 West FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom. Egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ideiglenes házelnököt választott a parlament. Andy Burnham az Egyesült Királyság új kormányfője. A napsütés mellett felhőket is ígérnek holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztotta az ideiglenes házelnököt a parlament. Az alaptörvény módosítása alapján ma megszűnt Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, az államfői teendőket pedig egyelőre az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes vette át. Őt is helyettesíteni kell, Hallerné Nagy Anikót, a parlament egyik alelnökét javasolta, a képviselők pedig ezt meg is szavazták. Új miniszterelnöke van az Egyesült Királyságnak. Andy Burnham Manchester volt polgármestere, múlt hét óta a kormányzó munkáspárt vezetője, és harmadik Károly király ma megbízta őt az új brit kormány megalakításával. Elődje Keir Starmer nem sokkal korábban felajánlotta lemondását az uralkodónak, aki ezt elfogadta. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. Hétvégén is volt dolguk a balatoni vízimentőknek, 6 embert hoztak ki a tóból, a parton pedig több mint 500 könnyebb sérülést láttak el. Egy idős férfi például tegnap egy matracon lett rosszul a vízben, őt az országos mentőszolgálat egységével élesztették újra Szántódon. Több más riasztás is érkezett. Egy szapos például az elúszott matracát próbálta utolérni, egy férfi egy sodródó vitorlás után úszott, 2 szapozó kamaszlányt pedig órákig kerestek a vízben, szerencsére nem esett bajuk. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni ezeket a madarakat.
2: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csakadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt, ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Holnap a nap mellett főleg a déli, délnyugati, nyugati területeken költözhet több felhő az égre, és ott kisebb eső, zápor, zivatar sem kizárt. A csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, 23-28 fok valószínű odakint. A csütörtök már csapadékosabb lehet, észak-észak-nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar is jöhet a 23-29 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Lehet volt egy picit szusszalni, úgy durván 2 évet, ha jól számolom, és akkor 28-ban majd kapjuk megint töményen a sportot. Foci EB, meg olimpia. De ránk az sem lesz hatással, mármint olyan szempontból, hogy jöhet itt minden, bármilyen sportrendezvény. Hétfőn, nálunk hétfő van, és a hétfő a Besten, a Night Shiftben, akkor az Classic House jelent 120 percen keresztül. Úgyhogy indítjuk a hétfő estét, 6-7-ig én White Boy 7-től Lauer Christian lemezjátszók mögött.

0: Facebooknál. White Boy.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slimfit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ White Boy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklistával együtt.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: Klub klasszikusok még egy órán keresztül, amelyek a 90-es és a 2000-es években pörögtek a szórakozó helyeken, azok fognak pörögni a következő órában is, vagy hát egy részük, mert hát nyilván 20 évet, 60 percben, de még 120-ba sem tudunk belesűríteni. Micsoda mászdőt minden hétfőn ez a menü. Szóval Classic House Lauer Krisztiánnak köszönhetően a következő 60 percben is, 7 és 8 között gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már az első napokban sokan töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Több térségben folytatódik a szúnyogírtás. Nyugaton lehet holnap a leghűvösebb. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, egyebek mellett az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról mondhatjuk el véleményünket. A kérdőívet a kormány weboldalán tették közzé. A válaszokat szeptember 1-ig várják. A reklámokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Azt ellenőrzik, betartják-e ilyenkor a magyar nyelv védelmét szolgáló előírásokat. A magyar nyelvű újságokban, magazinokban, rádió és tévéműsorokban, a szabadtéri hirdetésekben szereplő reklámokat, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatókat is figyelik. Tavaly az ellenőrzött reklámok csak nem harmadánál találtak valamilyen szabálytalanságot. Emiatt összesen 5 200 000 forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámoknak és a fogyasztói tájékoztatóknak magyarul kell megjelenniük, csak a vállalkozás neve megjelölése és az árujelző kivétel. Idegen nyelvet csak magyar fordítással együtt lehet használni. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig egyre szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint sok család már befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyerekeknek. A Tó térségében a következő hetekben több száz program, például nyelvi, zenei, kézműves, sport vagy vitorlástábor várja a fiatalokat. A héten is küzdenek a szúnyogok ellen. A napokban a Balaton szegély zónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató egyes területein, a főváros 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik az írtás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges, ott kémiai módszerrel is gyérítik a vérszívókat. Holnap többnyire szépen süthet a nap, de a déli, délnyugati és nyugati tájakon több lehet a felhő, arrafelé helyenként kisebb eső, zápor, zivatar is előfordulhat. A szél nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik, a csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak, nyugaton lesz hűvösebb. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral. Hajnalban 10-17, délután 23-28 fok valószínű odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pár nappal ezelőtt én valamikor este azt mondtam, hogy szeretném az összes férfi embert köszönteni, akik most éppen nem futballmeccset néznek, hanem annak ellenére velünk vannak. Úgyhogy mondtam, hogy kedves István és Laci, sziasztok! Na, úgyhogy vége van a futballvilágbajnokságnak, minden visszatért a régi kerékvágásba, de ez se igaz, mert mi el se hagytuk ezt a kerékvágást. Nálunk ugyanúgy mindegy, hogy kijátszott kivel, negyed döntő csoportmeccs, hétfő, akkor Classic House.
3: Így van.
2: 6-8-ig. Úgyhogy ez nem változik most sem. Lauer Krisztián mostantól a lemezjátszók mögött egészen 8-ig.
0: Hey. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Adósok vagyunk egy nagy adag elérhetőséggel. Régen mondtunk már ilyet, úgyhogy akkor légy oly kedves.
3: A mixeket megtaláljátok a www.mixcloud.com/DJLauer, illetve a Lauer & Kennard oldalakon.
2: Illetve még, mert van nektek egy
3: SoundCloud oldalon is, az pedig a soundcloud.com/DJLauer.

0: Facebooknál Lauer.
1: Hú, én reménykedtem az utolsó pillanatig valami csodában, isteni gondviselésben, hogy mégiscsak esetleg véletlenül el tudunk jutni a brightoni Fatboy Slim bulira. Ugye tegnapra volt nekünk jegyünk vasárnapra, de hát itt vagyok, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nem vagyok ott, nem aludtam ott, úgyhogy itt vagyok. Én önvédelem...
2: Nagyon szomorú, de tényleg.
1: Ez az, de figyelj be, most már nekem gyakorlatom, ez most már másfél éve nyomjuk, hogy megveszem a jegyeket, és aztán így egy nappal előtte kénytelen vagyok eladni, mert tudjuk, nem tudunk kijutni. Önvédelemből még nem mertem fölmenni a YouTube-ra és megnézni bármelyik, a négy napot, bármelyik.
2: Igen,
1: felnőtt férfi embert zokogni, látni, ez nem mindig olyan szép látvány, úgyhogy senkit nem akartam ezzel terhelni. Mindegy. Fene tudja. Egyébként én abban reménykedem, mert hogy ugye 2001-ben volt a legeslegelső Big Beach Butik, ami nagyot ment.
2: Á, óriás legenda.
1: Ami nagyot ment, ez a 2002-es, képzeld el. Tehát, hogy az volt az a negyedmilliós.
2: Igen.
1: Úgyhogy ez az elsőnek volt a 25 éves évfordulója. Úgyhogy remélem, hogy a Fatboy Slim úgy gondolja, hogy azért azt a nagyot is meg kéne ünnepelni jövőre.
2: Igen.
1: És akkor most már tényleg nem tudom, gyerekeket majd becsempészem.
2: Azt egyébként tényleg nem szabadnak kihagyni.
1: Úgyhogy én nagyon reménykedem benne, hogy itt értem én, hogy közel vannak egymáshoz ezek az évfordulók, de azért kedves Norman, ha hallasz minket, légy szív. Kösz.
2: Köszi.

0: És ugye mondtam az előző órában, de hát azért mondjuk el ebben a 60 percben, és anyukámnak nagyon sok boldog születésnapot kívánok.
1: Isten értesse sokáig.
0: Kedves mama, a Vágybaj mama ma ünnepel. Úgyhogy mi meg ünnepeljünk, akkor még a héten még egyet, jó, hogy áldozunk már egy picit a Classic House oltárán pénteken is, hogyha beleférne.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Egy jó Nácsi Fektrára akkor visszahívlak ezennel.
1: Köszönöm.
0: Úgyhogy van 3 nap, 4 nap pihenőd, és akkor pénteken találkozunk. Megint ezt a mai 60-at megköszönjük szépen.
1: Én köszönöm, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 60 ezer vállalkozás adós a számviteli beszámolóval. Görögországba is megérkezett a hőség. Itthon még nem lesz akkora kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhatóság szóvivőjétől.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: Lejár egy fontos határidő az iskolakezdési támogatás kapcsán. Szerdáig lehet jelezni az iskolának, ha a gyermek sajátos nevelési igényű. Ha a szülők addig nem tájékoztatják az intézményt, az eseni nem kerül be időben az oktatási nyilvántartásba. Ez azért lényeges, mert sajátos nevelési igény esetén járhat ugyan az iskolakezdési támogatás, de az államkincstár kizárólag a hivatalos oktatási adatokat veszi figyelembe. Villámcsapásban sérült meg két magyar túrázó Ausztriában. A fiatal emberek a Bécsi Alpok vonulatán kirándultak tegnap, még délelőtt indultak el, de kora délután elkapta őket egy heves zivatar, és egy villám a közvetlen közelükben csapódott be. Egyikük 30 métert esett a hegyről, a másik a földön fekve segítséget tudott hívni. A rossz idő miatt helikopterrel nem tudtak értük menni, 30 hegyi mentő segített lehozni a sérülteket, mindkét magyar férfit kórházban kezelik. Görögországba is megérkezett az év első nagy hőhulláma. A mediterrán országot eddig elkerülte a forróság, szombaton viszont Athén közelében már 40 fokot is mértek. A partvidékekre és szigetekre barátságosabb időt ígérnek. Krétán például 35, Rodoszon 34 fok lehet. Holnap a nap mellett főleg a déli, délnyugati, nyugati területeken költözhet több felhő az égre, és ott kisebb eső, zápor, zivatar sem kizárt. A csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, 23-28 fok valószínű odakint. A csütörtök már csapadékosabb lehet, észak-észak-nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar is jöhet a 23-29 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És akkor most az egy hónapos futball világbajnokság után hagyott űrt magam sem tudnám szebben dalba önteni, mint ahogy ezt teszi a Shapeshifters rögtön az óra legelején. Back to basics, vissza az alapokhoz. Igen, így jönnek az úgymond unalmas futballmentes sétköznapok, de hát azért örüljünk annak, hogy még tart a nyár.
3: Ez a Night Shift a best

Ezt tefem a legjobb zenék. Hála az égnek, volt szerencsém rengeteg óriási rendezvényen dolgoznom. BL döntő, futball Európa bajnokság, vízes világbajnokság, Forma 1-es futamok. Tudom, hogy hogy megy ez, hogy tévés közvetítés, adásbiztonság, de tényleg, tehát Madonna annyira playbackről nyomja, hogy nem csak a hangja megy felvételről, hanem ő maga is, és az utolsó két sorra begurul egy autóval. Akarunk még erről a tegnapi félidei sorról beszélni? Ugye nem. Jön Madonna, és az American Pie.

Besztapom a legjobb zenék, káromkodást és ígérettételt is jelenthet a swear. Szó, aki nem beszél angolul, szerintem a következő dal hangulatával akkor is kitalálja, hogy most melyikről van szó. Jön az All For One!

Best of legjobb zenék, hogy hogy áll a Limecore ellen vívott harcával Justin Timberlake. Nem lehet tudni, mert nem nagyon nyilatkozik erről sem. Meg arról sem, hogy lesz-e NSYNC reunion, meg arról sem, hogy őt mikor lehet legközelebb vagy megint színpadon látni. Már ezzel kapcsolatban vannak pletykák, hogy 2028-tól Vegas-i rezidenciája lesz. Jön Justin és a Señorita.

Best of a legjobb zenék azok után, hogy a B.O.B.-vel és Travis McCoy-jal már jegyzett egy-egy kislemezt. 2010-ben ezen a napon adta ki első náluk kislemezét Bruno Mars, a Just the Way You Are-t, ami az első Grammy-díját jelentette a 16 közül. Ez meg a harmadikat és a negyediket. Jön az Uptown Funk, itt a Best of.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Elutasította Polgár Judit az államfői felkérést, nem kell etetni, itatni a csapatokba verődött fehér gólyákat. A napsütést felhők is kísérhetik holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A sakknagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbe lépésével mától nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait egyelőre Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztania a parlamentnek. Új miniszterelnöke van az Egyesült Királyságnak. Andy Burnham Manchester volt polgármestere, múlt hét óta a kormányzó munkáspárt vezetője, és harmadik Károly király ma megbízta őt az új brit kormány megalakításával. Elődje Keir Starmer nem sokkal korábban felajánlotta lemondását az uralkodónak, aki ezt elfogadta. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni ezeket a madarakat.
2: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csagadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt használva tudnak energiatakarékosan magasra felkőrözni. Nagyon erős napsütésnél pedig, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Egyre több áldozatot szed az Ebola Kongóban. A járvány májusban tört ki. Szombatig mintegy 2300 esetet erősítettek meg, és a fertőzés legalább 930 ember halálát okozta. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó betegséget egy vírus okozza. Egyelőre nincs ellene elfogadott védőoltás vagy hatékony kezelés. Holnap többnyire szépen süthet a nap, de a déli, délnyugati és nyugati tájakon több lehet a felhő, arrafelé helyenként kisebb eső, zápor, zivatar is előfordulhat. A szél nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik, a csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak, nyugaton lesz hűvösebb. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, hajnalban 10-17, délután 23-28 fok valószínű odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az egykor a négy tagú Destiny's Child-ból két tagot gyorsan kipöcköltek, és az ő helyükre érkezett Michelle Williams, és aztán egy rádiós műsorvezető viccesen megjegyezte, hogy úgy hullanak ki a Destiny's Child tagok a csapatból, mint a versenyzők a Survivorból. Hát így született meg ez a dal. Jön a Destiny's Child és a Survivor.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White

Best FM a legjobb zenék, mivel egy Manchester illetőségű zenekarról van szó, ezért nagyon sokan, nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a nevükben az M betű az Manchesterre utal. Nem. A csapat alapítójára, az ős tagra, aki az egész brigádot összeszervezte, Mike Pickeringre, illetve a keresztnevének első betűjére utal az M. Illetve ők az M-People, jön a Move, jön a Nap, itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es évek hazai előadói közül elég sokan merítettek ihletet, fogalmazunk így, a Salted Peppa életművéből, sőt nem csak úgy általában az életműből, hanem konkrétan ebből a dalból. Hiszen ennek köszönhető az Emergency House féle Ez legalább szex, illetve hát a repülők féle I Love You sem lenne, ha ez nem lenne. Let's talk about sex, jön a Salted Peppa.

Best FM a legjobb zenék, autósok, figyeljenek rá, hogy holnap a Dózsa-György út, Tököli út és Kerepesi út közé eső szakasz a teljes lezárás alatt lesz este 6 és éjfél között rendezvény miatt.

Bestefem, a legjobb zenék, szél és felhő, nagyjából ez határozza meg a következő napok időjárását országszerte mindenhol. Egyszer-kétszer a változatosság kedvéért jön majd egy kis hideg front csütörtökön, magas UVB sugárzás szombaton, illetve vasárnap elszórtan zápor és zivatar, de mondom még egyszer, nagyjából erre tessék készülni. Kevés szél, kevés felhő, 28 fok körüli nappali maximum.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyelvvédelmi szempontból vizsgálják a reklámokat a fogyasztóvédők. Több térségben folytatódik a szúnyogírtás. Nyugaton lehet holnap a leghűvösebb. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A sakknagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a Nemzet Egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbe lépésével mától nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait egyelőre Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztania a parlamentnek. A reklámokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Azt ellenőrzik, betartják-e ilyenkor a magyar nyelv védelmét szolgáló előírásokat. A magyar nyelvű újságokban, magazinokban, rádió és tévéműsorokban, a szabadtéri hirdetésekben szereplő reklámokat, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatókat is figyelik. Tavaly az ellenőrzött reklámok csaknem harmadánál találtak valamilyen szabálytalanságot. Emiatt összesen 5 millió 200 ezer forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámoknak és a fogyasztói tájékoztatóknak magyarul kell megjelenniük, csak a vállalkozás neve megjelölése és az árujelző kivétel. Idegen nyelvet csak magyar fordítással együtt lehet használni. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig egyre szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint sok család már befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyerekeknek. A Tó térségében a következő hetekben több száz program, például nyelvi, zenei, kézműves, sport vagy vitorlástábor várja a fiatalokat. A héten is küzdenek a szúnyogok ellen. A napokban a Balaton szegély zónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató egyes területein, a főváros 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik az írtás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges, ott kémiai módszerrel is gyérítik a vérszívókat. Holnap a nap mellett főleg a déli, délnyugati, nyugati területeken költözhet több felhő az égre, és ott kisebb eső, zápor, zivatar sem kizárt. A csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, 23-28 fok valószínű odakint. A csütörtök már csapadékosabb lehet, észak-észak-nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar is jöhet a 23-29 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 57 évvel ezelőtt, 1969-ben ezen a napon lépett először ember a Holdra, Neil Armstrong személyében, és hogyha rajta kívül van még valaki, aki rajong az űrért, meg az űrutazásért, hát az J.K. a Jamiroquai-ból. Ők is jönnek majd a Little L-lel 10 és 11 óra között itt a Best FM-en.
2: Ez a Night Shift a Best

FM, a legjobb zenék, ilyen egyszerű nevű előadók érkeznek a következő percekben, hogy Akon, Vez, Nelly, Ákos. Mondhatnám azt is, hogy Epson, Matt, Funkos, de hát az bonyolult lenne, nem illen ebbe a sorba, úgyhogy csak annyit mondok, hogy EMF, EMF, Unbelievable.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal.
2: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Best FM a legjobb zenék, és ha már 8 óra magasságában méltatlankodtam a tegnapi futball VB döntő halftime showjával és Madonnával kapcsolatban, akkor azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy viszont a záró ünnepség Post Malone-nal és a most érkező Robbie Williams-szel cserébe egészen rendben volt. Jön a No Regrets, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a korábban elérhetetlennek hit sztárok egyre közelebb kerülnek hozzánk. És nekünk egyre kevesebbet kell utazni azért, hogy mondjuk élőben lássuk Christina Agulérát, aki májusban az egyik osztrák sípája záró ünnepségén lépett fel. Lil Kim pedig hamarosan Európában fog turnézni a Pussycat Dolls előzenekaraként. Ők jönnek most együtt a Can't Hold Us Down.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Az előző órában már itt volt Akon, teljesen egyedül, a Lonely-val, mi mással. De most azonban majd Gwen Stefani-val jön, és a The Sweet Escape-el, de rajtuk kívül a mai utolsó 60 percben érkezik még a Black Eyed Peas is a Where is the Love-val, hozza majd a Well Hello a Rockpartot, és a sor legelején a The Course a Breathless.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

Best FM a legjobb zenék, amikor az Üvegtigris 2-ben Cingár azt mondja, hogy ő az igazi, megtaláltam. Erre Csoki csak annyit tud mondani, hogy este elvesztette reggelre, megtalálta. Egyébként most pont ugyanez fog történni. A Black Eyed Peas nem találja, a Heavy D and the Boys pedig majd megtalálja. Persze, hogy a szerelmet. Where is the love? Rögtön utána pedig Now That We Found Love, itt a Westen, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Jól mondja Kelly Rowland, holnap is lesz work. Ugyanúgy, mint ma nekem 6-tól éjfélig. A mai night shift ennyi volt. Holnap, mivel kedd lesz, Hangya csatlakozik majd hozzám, úgyhogy a kedd estét, mint minden kedd estét az elmúlt 4 évben 120 percnyi funky mixen fogunk majd indítani. Jön Kelly Rowland, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,